A dort is egy ilyen szédú kunél szimples ménti alfa blond, és ne azt itt a re. Támúl is no minút. 34, 10, 20.